Arsenal Como 1-1, United Leeds 1-1, Nottingham Leverkusen 1-1, Napoli Aris 3-1, La Coruña Real 0-1, Paris Saint Germain Aston Villa 2-1, Μάλαγα Φούλαμ 1-2, ημίχρονο Sportivo Iteno Club Guarani 0-1.